0: Mi ismay da fun. Rang kula nu kula ali kula hudu kula fene ye divehi utum.
1: Adwa hamanti dani nuadi eke megahertz divehi FM.
0: Dom veli.